0: quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Das ist absolut Bella. Die meisten Schlager, die